0: Kettő egyenlő öt.
1: Nagyon ügyes voltál. A zsebében volt 4 gesztenye. Te is vegyél az egyik kezedbe 4 gesztenyét.
0: Nórika, mi van majd
1: én? Nórikáéba volt Dika zsebében 2 gesztenye. Mondj róla nekem összeadást. Hány gesztenyéjük van összesen?
2: 4 meg 2 egyenlő 6.
1: Jó. Na most képzeljétek el, hogy kicserélik egymással. Dorcinak lesz 2, Nórikának 4. Te is cserélt ki. Na most milyen összeadást tudnál nekem róla mondani? Dórika.
3: Ugyanaz az összeadás.
1: Ugyanaz az összeadás?
3: Nem,
1: megint 4 meg 2?
3: Nem.
1: Ügyes vagy. Felcseréltük az összeadás tagjait. Na mondd nekem akkor azt a felcserélt tagokkal az összeadást.
3: 2 meg 4 egyenlő 6.
1: Nagyon ügyes vagy. Pakoljátok be a gesztenyét. És újra a makkokat fogjuk elővenni. 2 makkot vegyél a kezedbe. Egyikbe mennyit tennél? Mennyi volt van a bal? 2 mak van a kezedbe. Mennyi van a bal kezedbe?
3: Úgy, hogy az egyikbe 1 van, a másikba is 1 van.
1: Nagyon ügyes vagy. Lehet, hogy a bal kezembe. Nézzük, hogy másképp hogyan tudnád csoportosítani. Nórika?
2: Az egyikbe 2, a másikban 0.
1: Jó, a bal kezemben van 2, a jobb kezemben 0. Tudjuk-e még másképp, Röné?
4: A jobb kezemben 2, a bal kezemben 0.
1: Nagyon ügyes vagy, a jobb kezemben 2, és a bal kezemben 0.
5: 3.